0: kapcsolatba kerültek. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A Föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

žups, lebo na buti. Ha meg följön a zsuzsi, már lenn is van a buti. Ha lemegy a zsuzsi, följön a mani, egyből. Ha lemegy a kati,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett tár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, vagy napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Görmendi panoráma. Körkép Görmendről és a régióról. Görmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Ma Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendégünk, aki a vasi katasztrófa védelmi igazgatóság munka összefoglalóját osztja meg a hallgatókkal a múlt hónapot összegezve. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Görmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Eszterfőadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendég, aki a múlt hónap műszaki mentéseinek számait és néhány kiemelkedő esetet ismertet elsőként.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Augusztusban összesen 90 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, ezek mellett pedig 49 esetben tűzesethez kellett vonulni. Ebből majd úgyis ki fogunk térni, mennyi volt az a bizonyos szabadtéri tűzeset, ugyanis az elmúlt hónapban is volt bőven ilyen eseményünk, de akkor először is beszéljünk a műszaki mentésekről. Egy útmenti betonelemnek hajtott, majd a tetejére borult augusztus 20-án egy személyautó Vámos családon a főutcában. Ide Réczelaki önkormányzati, valamint az uraifalui önkéntes tűzoltók és a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat egysége vonult, akiknek a kiérkezéséig az ott tartózkodók az autó utasát kiemelték a járműből. Karambol következtében a sofőr viszont beszorult a roncsba, őt a tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki, levágták az ajtót, majd a mentőkkel közösen hordágyra fektették és mentőautóba helyezték a sérültet. Aztán egy nappal később, augusztus 21-én egy kicsit viharos napra ébredtünk, 11 alkalommal fakidőléshez riasztották a tűzoltóegységeket, itt többségében fák dőltek közútra, valamint faágak szakadtak le és borultak épületekre. Ilyen volt például, hogy fűzfa oldalága esett egy hotelépületre Mesteriben, fadölt az útra a 8-as főúton Hosszú Peresztegen, Sárváron a Krisztina lakóparknál, Magyar Lakon a Kossuth utcában, Szombathelyen a Jégpince úton, de Bükön, Kőszegen, Peresznyén is volt ilyen egy-egy fakidőlés. Itt a tűzoltók, hivatásos önkormányzati és önkéntes egységek a kárhelyszíneken motoros láncszűréssel feldarabolták a fákat, faágakat eltávolították az épületekről, valamint megszüntették a forgalmi akadályt azáltal, hogy a fákat az úttestről letakarították. Aztán augusztus 26-án egy nem mindennapi esemény volt Pápocon, ahol a kápolna 20 méter magasban lógó keresztje meglazult és gyalogos forgalmat veszélyeztetett. A sárvári hivatásos tűzoltók a helyi önkéntes egységekkel együttműködésből magasból mentő tűzoltó gépjármű kosorából kéziszerszámokkal távolították el a kápolna tetejéről a meglazult keresztet. Tűzesetekben, ahogy mondtam, nem volt hiány. Először egy szintén nem mindennapi esetet hoztam. Augusztus 18-án hajnalban Győrváron felrobbant, majd kigyulladt egy családi ház. Az alegerszegi hivatásos vasvári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az épületet, majd vízsugárral megfékezték a lángokat. A robbanás következtében az érintett ingatlan életveszélyessé vált, és a szomszédos épület is megrongálódott, ugyanis az ablakai kitörtek a robbanás következtében. Az egységek az oltási munkálatok során egy gázpalackot is eltávolítottak a lakásból, valamint a reggeli órákban a helyszínre kérték az alakülönleges mentőket, akik személykereső kutyákkal keresték a személyeket, azonban az épületben nem tartózkodott már senki. Itt tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgáljuk a robbanásnak a körülményeit. Oh,

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a múlt havi tűzesetekről szól most.
2: Aztán, ahogy mondtam, volt bőven szabadtéri tűzesetünk, 30 esetben kérték a tűzoltók segítségét augusztusban. Ilyen volt a augusztus 15-én a kora esti órákban egy tűzeset a kőszegi erdőben. Itt egy leszakadt nagy feszültség villanyvezeték miatt gyulladhatott ki a bükkös erdőnek a száraz aljnövényzete. Hármas kiemelt riasztási fokozatban 16 tűzoltó gépjárművel közel 70 hivatásos, önkormányzat és önkéntes tűzoltó vonult a helyszínre. A Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgató helyettese irányítása mellett láttak neki a lángoknak az eloltásának. A tűzoltók munkáját nehezítette, hogy a helyszínt csak gyalogosan tudták megközelíteni, hosszan kellett nekik alapvezetékeket és vízsugarakat szerelni, valamint háti puttony fecskendőkkel és kézi szerszámokkal folyamatosan dolgoztak az izzórészek megszüntetésén. A visszaállítást ingajáratban két visszaállító tűzoltógépjármű biztosította, a magasból lévő tájékozódást pedig egy civil drón segítette. Aztán takarmányfű betakarítása közben gyulladt ki augusztus 19-én délután a Tarló Káld és Borgáta fürdő között. A tűzoltók kiérkezésekor a 110 hektáros területen 22 hektáron volt tűz. A kárhelyszínre 13 járművel több mint 40 hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó vonult ki, akik 8 vízsugárral és kézi szerszámokkal oltották el a lángokat. A vízutánpótlást itt 4 visszaállító tűzoltógépjármű ingajáratban biztosította, munkájukat a helyszínen erőgépek segítették, amik körbe tárcsázták a tűz által érintett területet.

0: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendégünk, aki a tűzoltótáborok hasznosságáról beszél.
1: Az elmúlt hónapban beszámolhattam róla, hogy Kőszegen és Csepregen volt tűzoltótábor, és hát természetesen a táborozók sorából a répcelaki tűzoltók sem maradhattak ki, akik augusztus 10 és 14-ek között tartották a településen a kis tűzoltótáborukat. Az idei évben is rekordszámú jelentkező volt, 60 táborozó gyermek töltötte itt a augusztusnak a szinte az utolsó hetét, és többjük egyébként visszatérő táborozó volt. Nem volt unalmas a részükre megtartott tábor, ugyanis ennek ideje alatt megismerkedhettek a tűzoltóknak a mindennapjaival, munkájuk ellátásához feltétlen szükséges szakfelszerelésekkel, megtanulhatták azoknak a kezelését is, és mindezt első kézből a tűzoltóktól tanulhatták meg. A szakfelszerelések megismerése mellett alapvető elsősegélynyújtó szaktudást is szerezhettek, de a szervezők sportnapot is tartottak nekik, és akadályversenyen is próbára tehették ügyességüket. A tábornak a keddi napján volt egy ilyen vetélkedő, ahol csapatokba szerveződtek a gyermekek, és a település több pontján egy ügyességi elméleti feladatokból álló versenyt állítottak részükre össze a szervezők. Úgy gondolom, hogy ez a tábor is egy hatalmas élmény volt, és bízunk benne, hogy a jövő nyáron is, nem csak Kőszegen és Csepregen, hanem Répcelakon is ismét ennyi táborozót köszönhetünk majd.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendégünk, aki a mustgáz veszélyeire hívja fel a figyelmet.
2: Elővigyázatosság kép. Fontos, hogy beszéljünk egy nagyon fontos témáról, ez pedig nem más, mint a mustgázzal kapcsolatos tudnivalók és ezzel kapcsolatos óvintézkedések. Mint tudjuk, azért itt a Vármegyénkben is bőven vannak olyan borosgazdák, akik pincével rendelkeznek, és itt nagyon-nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a mustgázzal kapcsolatos veszélyekre. Ugye a szőlő levének az erjedésekor keretkezik az úgynevezett mustgáz, ezért két nagyon fontos kulcsszót szeretnék most hangsúlyozni, az egyik az a szellőztetés, a második pedig a széndioxid érzékelőnek a beszerzése. Ugye fontos azt tudni, hogy maga a széndioxid az nem veszélyes, azonban másfélszer nehezebb a levegőnél, az oxigénnél, és ezért szoktuk azt mondani, hogy egy pincéből könnyedén kiszoríthatja az oxigént, ezért, hogyha valaki oda lemegy, és egy ilyen pincébe belélegzi a széndioxidot, akkor ugye az veszélyes lehet. Először émelygés, hányinger, fejfájásra figyelhet fel, majd aztán eszméletvesztés, fulladáshoz is vezethet ennek a belégzése. Ezért szoktuk elmondani, hogy ajánljuk a széndioxid érzékelő beszerzését, aki pedig nem teheti meg, hogy egy készüléket vásároljon, annak a hagyományos módszert ajánljuk, ez pedig a gyertyás módszer, ami azt jelenti, hogy lábmagasságban kell bejutatni a pincébe a gyertyát, amelynek, hogyha elalszik a lángja, akkor az azt jelzi, hogy ugye mustgáz van ott a levegőben, de szigorúan tilos lemenni, és ilyenkor azt ajánljuk, hogy a 112-es segélyhívó számot hívjuk, és aztán menni fognak tűzoltók. Ugye főként akkor, hogyha azt tapasztaljuk, hogy a pincében ott tartózkodik is valaki, aki segítségre szorul, semmiképp ne menjünk be, és segítsünk rajta, hanem telefonáljunk a 112-es segélyhívószámon, ugyanis ezekben a pincékben ilyenkor csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni, ami ugye a tűzoltóknak van, ők pedig biztonságosan ki tudják onnan hozni a bajba jutott embert, ilyenkor mentőegységet is riasztunk a helyszínre, akik pedig a helyszínen meg tudják kezdeni a sérült személynek az ellátását.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Balogh Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófavédelem szóvivője a vendégünk, aki a szabadtéri tüzek nyári nagy számának okairól beszél.
2: Készítettem egy számadást annak érdekében, hogy beszámoljunk arról, és kicsit ilyen elrettentő, hogy mennyi szabadtéri tűzesetünk volt, mint tudjuk, nagyon kevés csapadék hullott a nyáron, és az idei évben már több mint 180 szabadtéri tűzhöz riasztották a vasvármegyei tűzoltókat, ebből a júniustól szeptemberig terjedő időszakban 87 esetben kellett vonulnunk. Ezek között voltak kisebb kiterjedésű tűzesetek, azonban több 10 hektáros területek is égtek le, főleg egyébként a kenyeri pápoci térségben, ott 2 5-ös kiemelt tűzesetünk is volt, míg több esetben 3-as kiemelt riasztási fokozatban kellett a tűzoltóknak vonulni tűzesetekhez. Ugye ez azt jelenti, hogy ilyenkor több vízszállító gépjármű is riasztásra kerül, az 5-ös kiemelt, 4-es kiemelt tűzeseteknél pedig már ugye más vármegyéből is érkeznek tűzoltóegységek a károknak a felszámolása érdekében. Ugye nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy többségében ezek ilyen tarló tüzek voltak, és a lángok pedig sok esetben közeli erdőnek a száraz aljnövényzetére is átterjedtek. Ugye ezeken a kárhelyszíneken a vízszállítás is nehezen megoldott, ezért szoktuk azt mondani, hogy ingajáratban kellett a tűzoltó gépjárműveknek a helyszínre szállítani a vizet. Egyébként ezen tűzesetek során több mint 300 hektár terület égett le, és fontos hangsúlyozni, hogy ugye a mezőgazdasági szakemberek is figyeljenek oda a gépjárműveknek a karbantartására, mindenkinél legyen porraloltó tűzoltó készülék, és abban az esetben, hogyha megtehetik, akkor egy védőszántással segítsék a munkálatokat. Ugye, hogyha valaki védőszántást alakít ki a tarlon, akkor a lángok nehezebben tudnak tovább terjedni. És aztán közúton közlekedők figyelmét is, vagy a túrázók figyelmét is fel kell hívnunk, ugyanis ilyenkor egy eldobott cigarettacsík, vagy egy eldobott palack is okozhat tüzet. Nagyon fontos, hogy betartsuk a szabályokat, és vigyázzunk egymásra. Emellett pedig ugye továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Az elmúlt időszakban is több olyan tűzesetünk volt, ahol az emberek nem figyeltek erre, és akár tüzet gyújtottak a kertjükben, azonban a száraz aljnövényzeten könnyen elterjedtek a lángok. Figyeljünk erre is, hogy országos tűzgyújtási tilalom idején ne gyújtsunk tüzet, ezzel elég nagy problémákat tudunk okozni, és folyamatosan figyeljük a meteorológiai riasztásokat is, mert a szél is elég gyorsan feltámadhat, és hogyha ilyen tüzet gyújtunk, akkor a lángok könnyedén tudnak tovább

0: Info. A magazin zárásában Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kis buszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak.
1: Több éve már gondolkodtunk rajta, illetve terve volt, hogy egy saját kisbusz szeretnénk, egy 9 személyes kisbusz szeretnénk beszerezni. Ennek az oka egyszerű, sajnos amikor versenyekre megyünk, edzőtáborokba megyünk, illetve közös edzésekre több szülőnek a gépjárművét kell használnunk. Ezáltal a költséghatékonyság szempontjából nem egy gazdaságos, hogy több gépjárműnek az üzemanyag költségét kell állni az egyesületnek. Ezért gondolkodtunk abba, hogy egy használt 9 személyes kisbuszt szeretnénk beszerezni, és erre indítottuk az idei évben a kampányunkat is. Sajnálatos módon pályázatok erre a kis busz beszerzésére nincsenek, illetve mivel nem vagyunk a DAO alatt, ezáltal kiesünk ebből a kedvezményi rendszerből is.
0: Aki szívesen segíteni az egyesületet, az milyen módon teheti meg, hogy támogathatja önöket?
1: A kampány részeként a Facebookon, az oldalunkon, a Körmend Birkózó Facebook oldalunkon feltettünk kampányvideókat, illetve tájékoztókat, hogy milyen formában lehet bennünket támogatni. A Facebookon, illetve TikTokon is megtalálható a számbaszámunk, illetve aki szeretne adományt adni nekünk, a közlemény rovatba mindenképpen utalás esetén tegye be, írja rá, hogy adomány kis buszra.
0: Van-e határidő, amit meghatároztak, hogy jó lenne, ha addig összegyűlne a pénz?
1: Határidő elvileg 2-3 hónapot szántunk rá, hogy lássuk, hogy ez a kampány eléri a célját. Jelenleg 237 ezer forintnál tartunk, tehát egy használt kisbusznak az ára 9 millió forint környékén van. Fontos nekünk még, hogy 100 ezer kilométer legyen ennek a kilométer futása. Ezt követően fogjuk levonni a mérleget, hogy folytatjuk tovább, illetve hogy milyen úton haladunk még tovább, illetve van-e pályázat lesz kiírva jövőre. Amennyiben nem a pénzmennyiség, a bejött pénz nem lesz elég a kisbusznak a vásárlására, azt mindenképpen lekötjük, lekötésre kerül, és hogyha a magyar állam kiír egy pályázatot, és abba el tudunk indulni, akkor oda be tudjuk fektetni ezt a pénzt is.

0: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja Önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.
1: Bartók Zsolt, a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője számol be most arról, nagy fába vágták a fejszélyüket, egy 9 fős kis buszt vennének, amelyhez 9 millió forintot kellene összegyűjteniük. Vállalkozások, cégek, magánszemélyek támogatására számítanak.
2: Azt hiszem, hogy egyébként a körmendiek számára nem kérdés, hogy ezt az egyesületet érdemes támogatni. Azért is, mert a fiataloknak kulturált szabadidőtöltést kínál, ez is nagyon fontos, de fontosak az eredmények, amit Körmend dicsőségére szereznek. Most is vannak ilyen eredmények.
3: Igen, vannak eredmények, és remélem még lesznek is. Győrbe kezdtük el a versenyszezonunkat augusztus végén, ahol egy szabadfogás nemzetközi versenyen szerepeltünk, ahol Dancsa Csolt 76 kilóban első helyezést ért el, Füred Manga 38 kilóban pedig második helyezést ért el. Ezt követte Tatabányán a regionális magyar kupa. Ezen a versenyen Dunántúl egyesületei vesznek részt, ahol kötött fogásban szerepeltünk, és Dancsas Oliver Milán U13 kategóriában megnyerte a versenyt, ezáltal a Diák Olimpia döntőjébe is beverekedte magát. A jövőben, szeptemberben már nem lesznek versenyünk, továbbiakban, viszont októberben női Diák Olimpiára megyünk, az U13 Diák Olimpia, amit Püspökladányban rendeznek meg, az U10, 11 és 13 kategóriában. Kiskunfél egyházára megyünk, illetve még Budapestre megyünk egy kötött fogású döntőre. Ebből is látszik, hogy elég sok kilométert teszünk meg az egész évben, és ez is alátámasztja azt, hogy igen, sajnos kell egy egyesületi kis busz.
2: Sok mindent leegyszerűsíteni, az biztos, mert sok energiát elvesz a szervezés, és mindjárt ez egy ilyen 9 fő szállítását biztosító jármű, az már mindjárt könnyíteni a szervezést is, ugye?
3: Ez egyértelmű, illetve megkönnyíteni a szülőknek a dolgát is, illetve az üzemanyag költségünk is csökkenne. Az egyesületnek a legnagyobb tétele a bérleti díja, illetve az üzemanyag költségek teszik ki.
2: Ha már az egyesületről tudunk beszélni ismét, a múltkori beszélgetésnél is abban maradtunk, hogy nyitottak új csatlakozókra, ez továbbra is így van, ugye?
3: Természetesen szívesen várjuk a kezdőcsoportunkba a birkózás kipróbálni vágyó fiúkat, lányokat 6 éves kortól. Telephelyünk az Körmenden van, Képutiliget 2, az edzőtermünk, illetve kedden csütörtökön 16:30-tól várjuk az érdeklődő szülőket, gyerekeket, illetve kereshetnek telefonon, amit megtalálhatnak a Facebook oldalunkon, illetve ott át tudják tekinteni az egyesületnek az eredményét, az életét is.
2: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt a rövid interjút, tehát akkor nincs más hátra, mint aki érdemesnek érzi, találja az egyesületet arra, hogy támogatást nyújtson számára, annak a segítségére nagyon számítanak.
3: Igen, köszönjük szépen előre is, várjuk a vállalkozóknak a jelentkezését, illetve a civileknek az adományait.

0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma a műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika. Bartók Zsolttal beszéltünk meg egy fontos interjút, ugyanis a körmendi birkózók nagy fába vágták a fejszéjüket. Mi is ez?
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja. Nem már.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szivek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védett ár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Földkörüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülés irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A földkörüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg kötfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Fernand és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nyomoznak a Most vagy Soha című film állami támogatása ügyében. Tudományfesztivált rendeznek Szegeden, robotok és mesterséges intelligencia is érkezik. Egész héten derült, száraz idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nyomozást rendelt el az adóhivatal a Most vagy Soha című filmre adott állami támogatás felhasználása miatt. A Telex megkeresésére a NAV azt írta, költségvetési csalás bűncselekmény gyanúja miatt indítottak nyomozást a múlt héten. A film producere és forgatókönyvírója Rákai Filip és Szente Vajk voltak. Az 1848. március 15-i eseményeket feldolgozó alkotás eredetileg 4,5 milliárd forint állami támogatást kapott, amit később 200 millió forinttal egészítettek ki. Őrizetbe vették Sezták Miklós volt fejlesztési minisztert, miután az országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát. A KDNP-s képviselő önként ment be a központi nyomozó ügyészségre, hogy vallomást tegyen. Előtte azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az ügyészség szerint a Volánbusz ügyben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatójával, a már letartóztatott Szirek Norberttel 11 milliárd forint vesztegetési pénzt vettek át. De egy másik ügyben is több mint 1 milliárd forintot kaphatott a volt miniszter. Az őrizet 72 óráig tarthat, ez alatt kell döntenie a bíróságnak, hogy letartóztatják-e. 4 napos demonstrációt tartanak a független benzinkutasok a Kossuth téren. A Független Benzinkutak Szövetsége az akcióval hívja fel a figyelmet a kis és közepes vállalkozások helyzetére. A független benzinkutak a védettár, valamint ársapka miatt csőd közeli állapotba kerültek. Föld körüli pályára állt a SpaceX Starship űrrakétája. A tervek szerint 10 óra alatt 6-szor kerüli meg a Földet. A fellövés csak nem meghiúsult, mert az egyik hajtómű túl korán leállt. A repülési irányítók végül úgy döntöttek, hogy a terv szerint folytatják az utat. A Föld körüli pályára állítás fontos lépés a Holdra és a Marsra tartó utazások felé. Előbbit legkorábban 2028-ban tervezik. Humanoid robotokkal, lézeres kísérletekkel és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programokkal is várják a diákokat és pedagógusokat a Szegedi Tudományfesztiválon, szerdán és csütörtökön. Az ingyenes rendezvényen interaktív formában mutatják be az űrkutatás, a járműfejlesztés és az egészségügyi innovációk újdonságait.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok képződnek, majd napos, száraz idő várható. A szél néhol megélénkül, az éjszakai 4-10 fokról 22-25 fokra melegszik a levegő. Szép kora őszi időre számíthatunk a következő napokban is, de a hétvégén már fagypont közeli minimumok is lehetnek.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

What was sad?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újraindult a gyümölcs préselés Oszkon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a Körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgál, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csalló közi Őrsújfalú Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztorkör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi Zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
0: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika SE körment kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talaj mentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még itt lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti. A mi

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
2: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Büki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A Vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megálló helyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni, és a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben részvevő fiatal tehetségeket, vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
1: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a 3 kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház, film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei hét jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
0: Sporthírek.
1: Október második hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a szombathelyi város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
5: Estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: közlekedési információk.
1: Bár most már érdemi munka nincs, de azért lassítani kell még a 86-os számú főúton Szombathely előtt Petőfi telepnél, ahol kiépítették már a lámpás kereszteződést, át még nem adták. Szóval csak óvatosan napközben arra felé, egy nem sokkal távolabb onnan a régi Rumi úti kereszteződésnél az elkerülőn továbbra is épül a csomópont, állítólag még a következő hónap végéig kell itt korlátozásra készülni, napközben pedig torlódásra érdemes elkerülni a Rumi út és a 86-os elkerülőjének csomópontját. Az aszfaltozás utáni munkákat végzik a Vasváron és az Oszkó felé vezető Petőfi utcában, és lassítani kell ma a régi 8-ason Csákánydorosztó és Gasztony között, nyírják a füvet, lassan haladó munkagépekre kell figyelni, legyenek óvatosak.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszerviz támogatta. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
5: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
6: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újra indult a gyümölcs, préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgál, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csallóközi Őrsújfalú Nívódi díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztorkör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
0: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese, Körment kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kint lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
2: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Büki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megálló helyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni, és a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben részvevő fiatal tehetségeket, vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
1: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a 3 kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház, film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei hét jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
0: Sporthírek.
1: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a szombathelyi város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muskátli különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor sátorai a új helyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Körmend FM. A Körmendiek kedvenc rádiója.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újra indult a gyümölcs, préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak. De szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgál, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a Vaol. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Városjubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csallóközi Őrsújfalú Nívódi díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztorkör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recept talált elő egy férfi zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. Az alaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
0: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese, Körment Kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában. 99.8 Körmendiek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
2: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Büki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megálló helyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni. És a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben részvevő fiatal tehetségeket, vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
1: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a 3 kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház, film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
0: Sporthírek.
1: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a szombathelyi város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösség, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újra indult a gyümölcs, préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgál, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csallóközi Őrsújfalú Nívódi díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztorkör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recept talált elő egy férfi zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
0: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese, Körment Kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

the jam, pump it up. Ezen a nyáron van éram. Aki velem van, az marad. Aki marad, az harap. Az életből egy akkorát, hogy kiszínezzük a napok sorát. Most mérjük a sorsunk fintorát, hogy kibonthassuk a vitorlát. A régi szép idők most vannak. Ezek a képek nem halnak. Ezek a barátok nem hagynak. A negatív vibe-ok nem adnak. És ha nem pöröksz fel, majd eltövít egy fesztipét. Feltöltelek én egyből, hogy pofon vág a reggel, mint Will Smith. A futráknál majd meghív.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
2: Reklámot hallottak.
1: 99.8.
2: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
8: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
7: A Büki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy másfél kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A Vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megálló helyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrászszakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
1: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni. És a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben résztvevő fiatal tehetségeket, vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
7: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a három kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei hét jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
2: Sporthírek.
7: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A Viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A Körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a Szombathelyi Város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
7: Anticiklon alakítja időjárásunkat, szárazabb és melegebb levegő érkezik fölénk a napokban. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
9: Elég hosszú távon, legalább október 5-ig ismételten nem nagyon látni csapadékot. Az éjszaka kifejezetten üvösek, hidegek lesznek, de napközben egyre kellemesebb lesz az idő. Inkább a 25 közelében. Talajmentén már én is mértem az előző napokban ilyen 2-3 fokot, tehát az már a paprikának, paradicsomnak, a padlizsának nem annyira tetszik. Növények azok, amik még kit lehetnek, a muska, különösen azok bírják ezt az éjszakai hűvőset.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

szép napot kívánok mindenkinek! Elindult a délután itt a Körmend FM-en. 3 perccel járunk 1:45 után, úgyhogy ha most csatlakoztak hozzánk, épp jókor érkeztek. 3 igazán jó zenével indítottunk a mai délutánt, és a folytatásban sem engedjük lejjebb a lécet. Jöhetnek tovább is a jól ismert és szerethető slágerek, akár régi retro slágerekről van szó, akár a legfrissebbekről. Én pedig Tóth Cili vagyok, ma is és egészen 5 óráig leszek itt önökkel, úgyhogy ha éppen úton vannak, dolgoznak, vagy intézik a délutáni teendőt, és csak egy kis zenei társaságra vágynak, akkor érdemes velünk maradni. És akkor jöjjön egy újabb nagy kedvenc, ezúttal a U2-tól, a You're the Best Thing About Me dal, ami azért elég nehezen engedi, hogy csak úgy háttérzeneként hallgassuk, úgyhogy érdemes egy kicsit feljebb tekerni a hangerőt. Jó rádiózást! When you love-

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük a közlekedést, hiszen délután ilyenkor már sokan indulnak, útnak, úgyhogy nem árt tudni, mire számíthatnak a környék útjaink. Körmenden továbbra is érdemes figyelni a Bástya utca környékén, ahol az átépítés miatt megváltozott a forgalmi rend, így az arra közlekedőknek mindenképpen a kihelyezett táblákat érdemes követni, számítson a megszokottól eltérő közlekedésre. A térség főbb útvonalain, így a 8-as, a 86-os és a 87-es főút, valamint az M80-as környékén is mindenképpen érdemes óvatosan autózni. Számos helyen dolgoznak a munkagépek. Az elmúlt napokban az M80-ason Rönök közelében történt súlyos baleset is, úgyhogy ezért is kérik mindenképpen, hogy vezessenek figyelmesen, tartsák be a követési távolságot és indulás előtt számoljanak egy kis plusz menetidővel. Körmenden és a térség útjain tehát most is a megszokott a recept, figyelmesen, türelmesen és ha lehet, egy kis ráhagyással induljanak útnak.
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
4: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
5: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Paul és Mnyáó, valamint a Changes szólt itt a Körmend FM-en, és hát közben odakint is csak úgy ragyog a nap. Az ilyen napokat pedig tényleg érdemes kihasználni, ha csak egy kis időre is tudnak kimozdulni, zavartalan a napsütés, és úgy tűnik az elkövetkezendő napokban sem kell még elpakolnunk a napszemüveget. A reggelek ugyan már igazi őszi hangulatot hoznak, ilyenkor bizony jól jön egy pulóver vagy egy átmeneti kabát, de délutánra egészen kellemes 25-26 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk a folytatásban is. Ez pedig pont az a fajta idő, amikor jól esik egyet sétálni, kint lenni a levegőn, elintézni a ház körüli teendőket, vagy egyszerűen csak kiülni néhány percre a napra, mert hogy a napsütés nem csak a tájat teszi szebbé, hanem a hangulatunknak és a közérzetünknek is jót tesz. Úgyhogy ha tehetik, használják ki ezt a szép délutánt, a teendők megvárnak, de a napsütésnek azért érdemes még örülni. Mi pedig közben maradunk itt, és hozzuk tovább a jó zenéket a Körmend FM-en. Már is indul G. Balvin, Amber Mark és Travis Barker közöse a Jump. Jó rádiózást!

Nabi és a Never Play the Bass szólt 99.8-on, és ezzel szép lassan az első óra végéhez is érkezünk. Mindjárt 2 óra, Lakosi Gabi kolléganőm érkezik akkor a stúdióba a hírekkel, aztán pedig jövök vissza, és folytatjuk tovább a délutánt itt a Körmend FM-en. Zenéből pedig ezután sem lesz hiány, jön többek közt majd a Fiesta és a szép nyári este, megszólal Genesis és az Invisible Touch, úgyhogy az igazi jó kis retro slágerek sem maradnak ki. Sabrina Carpenterrel ihatunk egy jó kis eszpresszót, a hazai vonalat pedig a Zaporozset és a No Sugar közös dala az Összeér képviseli majd még, és persze néhány érdekességet is tartogatok még a délután hátra lévő részére is, úgyhogy mindenképpen érdemes maradni. Most egy rövid időre tehát átadom a helyet a híreknek, 2 után pedig újra itt leszek, és mehet tovább a közös délután.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újraindult a gyümölcs préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a Körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csallóközi Őrsújfalú Nívódi díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztorkör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
0: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese körment kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

sexy people.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

Salt and Pepper Berry, majd Beyoncé és Jay-Z is gondoskodott arról, hogy lendületesen induljon a második óránk itt a Körmend FM-en. 2 perccel vagyunk 2:45 után, úgyhogy bőven van még időnk együtt a délutánból. Én Tóth Cili vagyok, és folytatjuk tovább a közös rádiózást. Hamarosan egy kicsit a naptárba is körbenézünk, megnézzük, milyen érdekességeket tartogat szeptember 29-e, de közérdekű infóval is jövök majd, hiszen holnap véradás lesz Körmenden. Tehát erről is mondom majd a legfontosabb tudnivalókat, hát ha valaki éppen most gondolkodik azon, hogy segítene. De természetesen a zene marad a főszereplő, úgyhogy kapcsoljanak feljebb egy kicsit, és maradjanak velem a következő órában is. A zenék sorát a Genesis folytatja, tőlük pedig egy jó kis klasszikus szól, ez nem más, mint az Invisible Touch. Jó rádiózást!

0: Ahogy ezt megszokhatták, ilyenkor még viszonylag a délután elején egy kicsit belelapozunk a kalendáriumba, és megnézzük, hogy éppen az adott naphoz milyen érdekességek köthetők. Hát szeptember 29-e van, vagyis Mihály napja. Régen ez a nap igazi fordulópontnak számított a gazdasági évben. A pásztorok ekkor hajtották be ugyanis az állatokat a téli szálláshelyekre. Elszámoltak egymással, és sok helyen ekkor kezdődött a kukoricatörés és a szüreti időszaka. És tulajdonképpen ezzel hivatalosan is beköszöntött az ősz. Persze Mihály napjához aztán rengeteg időjóslás is kapcsolódott. Azt mondták például, hogy ha a fecskék még Mihály napján is velünk vannak, kellemes meleg ősz várható. Ha pedig Mihály éjszakáján az állatok összebújtak, abból hosszú hideg telet jósoltak. És van egy igazán találó régi mondás is, Szent Mihály lovaderes behozza a telet. Hogy idén mennyire bizonyulnak pontosnak a régi megfigyelések, hát azt majd meglátjuk. Mihály napja egyébként a mulatozás időszakának, a kis farsangnak is a kezdete volt, ami régen egészen Katalin napjáig tartott. Szóval régen, szeptember végén sem feltétlenül a bekuckózás volt az első gondolat. Na és még egy érdekesség, ami a mai naphoz köthető, hogy nem csak Szent Mihály napja van, hanem ma van a kávé világnapja is. Erről azonban még nem mondok el mindent, mert a délután folyamán külön visszatérünk rá. Addig is, Isten éltesse minden Mihályt és minden ma ünneplőt.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
4: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
5: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Alessi Cara és a How Far I Go forgott a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Ha már a kalendárium kapcsán említettem, hogy ma van a kávé világnapja, nézzünk egy kicsit a csészén túlra is. A világ egyik legnépszerűbb italára figyelünk ezen a napon, aminek története ráadásul évszázadokra nyúlik vissza. A kávé világnapját először Japánban tartották meg, 1983-ban, hivatalosan pedig 2009 óta ünnepeljük. A kávé felfedezéséhez egy kedves legenda is kapcsolódik. Egy etióp kecskepásztor állítólag észrevette, hogy a kecskéi különösen élénké váltak, miután egy bizonyos bokor piros bogyóit legelték. Aztán a bogyók végül eljutottak egy közeli kolostorba, ahol főzetet készítettek belőlük, és innen már tényleg csak egy kis idő kellett ahhoz, hogy meghódítsa a világot. Magyarországra nagy valószínűséggel a török hódoltság idején érkezett meg a fekete leves, később pedig a kávéházak, a társasági és kulturális élet fontos helyszíneivé váltak. Az első magyar kávéház 1714-ben nyílt meg, és onnantól kezdve szépen felpörgött a kávéházi élet. És néhány érdekesség, a kávé valójában egy gyümölcs, pontosabban egy bogyó termésének a magja, két fő fajtájával találkozhatunk, az arabikával és a robusztával, és ha fogyasztásról van szó, a finnek továbbra is a világ élmezőnyében vannak, egy emberre vetítve évente nagyjából 12 kg kávé is elfogy náluk. A világ legnagyobb kávétermelője Brazília továbbra is, de a kávé útjánál jóval hosszabb a termesztéstől a feldolgozáson és a szállításon át, egészen addig, amíg a csészénkbe kerül, és bizony ennek környezeti terhelése is van, jelentős része már a termesztés során keletkezik, de az elkészítéshez felhasznált energia is még az is számít, hogy kerül-e tej a kávénkba. Na, de ennyi tudomány után ígyunk is egyet közösen, ha ott van önök előtt a saját kávéjuk, vagy ha nincs, akkor gyorsan készítsenek egyet, emeljük a csészét, és érkezik Sabrina Carpenter az Espresszóval a 99.8-on.

Úgy ígértem, egy fontos közleményt hozok, hiszen holnap szeptember 30-án véradás lesz Körmenden a Kulturális Központ Berzsenyi Dániel utcai épületében, azaz a Kiskultúrban. A véradókat délelőtt 9-től egészen délután 5 óráig várják, tehát hogyha valaki alkalmas a véradásra és belefér az idejébe, érdemes lehet segíteni, hiszen egyetlen véradás több embernek jelent segítséget. Tehát még egyszer holnap, szeptember 30-án véradás Körmenden, a Kiskultúrban reggel 9 és délután 5 óra közt.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
2: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Büki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A Vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megállóhelyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
3: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni. És a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben részvevő fiatal tehetségeket vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
1: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a 3 kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
0: Sporthírek.
1: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A Viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A Körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a szombathelyi város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

Pontosan 4:44 van, folytatódik a délután itt a Körmend FM-en, és már csak 2 óra van hátra 5-ig, úgyhogy érdemes velem tartani a folytatásban is, hiszen ezt a hátralévő időt sem hagyjuk csak úgy elszaladni. Lesznek még jó zenék, érdekes témák, és természetesen néhány olyan info is, ami jól jöhet önöknek. Tóth Cili vagyok, úgyhogy maradjanak velem, kapcsoljanak feljebb egy kicsit, és töltsük együtt ezt a hátralévő 2 órát. És a Anastasia után Earth, Wind & Fire érkezik, és a Let's Groove. Jó rádió!

0: Don Toliver és Doja Cat tavalyi közös dala Lose My Mind szólt a 99.8-on, és fel is hozzuk a következő fontos infót, ami azoknak lehet különösen érdekes, akik éppen munkát keresnek, vagy váltáson gondolkodnak, vagy szeretnének körülnézni a munka lehetőségek közt. Október első napján, azaz csütörtökön állásbőrzét tartanak Körmenden, a Bezsenyi Dániel utcában, a Kiskultúrban, az érdeklődőket pedig délelőtt 8:30 és dél közt várják, úgyhogy ha éppen aktuális önöknél a munkakeresés, akkor érdemes lehet benézni. Lehet, hogy éppen ott találják meg azt a lehetőséget, ami már egy ideje keresnek. Úgyhogy a csütörtöki délelőtre érdemes beírni a naptárba az állásbőrzét.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száras cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Bienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbőrzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
5: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
6: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Szél és a Stramblin Inn forgatta 99.8-on, és ahogy az előző óra végén is említettem, ne feledkezzük el, hogy nemrégiben adták át az idei VMA díjakat, ami igencsak megmozgatta a nézőket. Az Egyesült Államokban a CBS és az MTV közvetítését együtt átlagosan közel 4,5 millióan követték, ami 51%-os növekedés például a tavalyi évhez képest. Ennél magasabb nézettséget utoljára a statisztikák szerint 2015-ben produkált a gála. Az este legnézettebb pillanata Madonna fellépése volt, hiszen a műsor nyitányára az adatok szerint több mint 15 millióan kapcsoltak oda. Az ikonikus énekesnő Sabrina Carpenterrel és Charlie XCX-el együtt állt színpadra, így már rögtön a kezdésnél nagyot szólt a show. De természetesen a díjak miatt is volt mire figyelni, Madonna végül 7 szobrocskával zárta az estét, így ő lett az idei gála egyik legnagyobb nyertese. Taylor Swift, a BTS, Lisa, Sienna Spiro és Olivia Rodrigo is a díjazottak között volt, vagyis több generáció és többféle zenei irányzat képviselő is ott lehettek a győztesek közt. Taylor Swift ráadásul fellépés nélkül is fontos része volt az estének, a VMA-n mutatták be először a legújabb Patient Zero című klipjét, amelyben Dakota Johnson és Colin Farrell is feltűnik. A színpadon pedig egymást érték a produkciók, Lisa az új dalával, Raya, Where's My Husband című slágerével lépett fel, több előadó pedig George Michael előtt tisztelget, Casey Musgraves pedig Dolly Parton egyik nagy klasszikusával emlékezett a nemrégiben elhunyt country legendára. Szóval az idei VMA-n volt minden, ami egy nagy zenei díját adótól elvárható, sztárok, új klippek, emlékezetes produkciók és persze jó néhány szobrocska. És hát a nézőszám alapján az amerikai közönség is igencsak vevő volt rá. Nálunk pedig a folytatásban talán a díjátadó egyik legnagyobb győztese Madonna érkezik, és legfrissebb albumáról a Sabrina Carpenterrel készített közös szól, ez nem más, mint a Bring Your Love. Jó rádiózást!

Az Ed és James Bean Thompson, valamint a Funny című közös forgott a 99-80, és lassan a végéhez érünk ennek az órának is. Hamarosan Győr Veréhez érkezik a legfontosabb hírekkel, infókkal, aztán pedig én jövök vissza a délutánunk utolsó órájával, jó zenékkel, na meg jó kis érdekességekkel. Tartsanak mindenképpen velem. A hírek előtt pedig még Lizzo és Bruce Springsteen egy-egy sikeresztől. Jó rádiózást!

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újra indult a gyümölcs, préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a Körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgál, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csallóközi Őrsújfalú Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az oszkói hegypásztorkör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, Ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
0: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese Körment Kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hallgatunk.

És elstartolt a mai délutánunk utolsó órája is, itt a Körmend FM-en, én pedig igyekszem ezt az egy órát is megtölteni tartalommal, ha mással nem is, jó zenékkel biztosan, úgyhogy tartsanak velem. Jonas Blue, Roy és Ádám, valamint Pink indították az órát, a folytatásban pedig egy igazi klasszikus érkezik, a Spice Girls és a Hurry, Thank You, Are Soul. Jó rádiózást!

0: Örmend FM. Programajánló.
1: A klasszikus zene kedvelőihez szólok elsősorban, de természetesen minden érdeklődött invitálnak ezen a hétvégén szombaton a Battyány kastély dísztermébe, ahol Horváth Róbert hegedűművész koncertjét hallgathatják meg. A program délután 5 órakor kezdődik, és hát valljuk be, ennél szebb környezetet nehéz lenne elképzelni egy ilyen koncerthez. Egy impozáns helyszín, különleges dalamokkal megtöltve. A kastély díszterme és a hengedű hangja pedig minden bizonnyal igazán különleges hangulatot teremt majd. Ha szeretik tehát a klasszikus zenét, ezt a szombat délutáni programot érdemes a naptárba feljegyezni. Tehát október 3 délután 5 óra a Battyány kastély dísztermébe Horváth Róbert hegedű művész klasszikus zenei koncertjére várják az érdeklődőket.
2: Five days on the

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most
2: a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Kane és az Everybody's Changing forgott a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Igaz, hogy most már közelebb vagyunk inkább a lefekvéshez, mint a reggeli ébredéshez, de van néhány tippem, amit ha meghallanak, lehet, hogy holnap reggel már egy kicsit könnyebben bújnak majd ki az ágyból. Ősszel is télen ugye sokkal nehezebb az ébredés, és ez nem feltétlenül annak köszönhető, hogy odakint hideg és sötét van. A kevesebb természetes fény a szervezetünk belső órájára is hatással lehet, és ilyenkor különösen sokat számíthat a rendszeres napirend is. Az egyik legegyszerűbb trükk, hogy próbáljunk nagyjából ugyanabban az időben lefeküdni és felkelni, és az esti telefonozást pedig érdemes lefekvés előtt fokozatosan visszavenni, hogy ne a képernyő legyen az utolsó dolog, amit látunk. A reggeli ébredésnél pedig jöhet egy kis trükk, az ébresztőt ne közvetlenül az ágy mellé tegyük, ugyanis ha fel kell kelnünk ahhoz, hogy elérjük, már meg is tettük az első lépést, és hogyha már talpon vagyunk, akkor érdemes minél hamarabb fényt is keresni, úgyhogy függöny elhúz, ablak ki, ha pedig az idő engedi, néhány perc a szabadban még jobb is. Lehetek most én is egy kicsit őszinte, inkább a szundi nyomogatós táborba tartozom. Egyébként nálam az ébresztő megszólalása nem feltétlenül azt jelenti, hogy jó reggelt kezdődjön a nap, inkább az, hogy jó, még 5 perc azért még kell. Aztán elég későn is kerülök ágyba, mert mire eljutok odáig, hogy tényleg vízszintesbe kerüljek, a család már jó ideje alszik. Nálam azért lenne mit finomítani ezen az alves témán, és gyanítom, hogy nem vagyok ezzel egyedül. Talán ezért is érdekesek ezek az apró tippek, mert nem feltétlenül kell egyik napról a másikra tökéletes alvási rutint kialakítani. Már ez is sokat számít egyébként, hogyha egy-két dolgon változtatunk. Szóval lehet, hogy a holnap reggel sem lesz azonnal ünnep a Wecker megszólalása, de könnyebbé tehetjük az indulást. Ha már tényleg közeledik az este, akkor lehet, hogy azzal tehetjük a legtöbbet a holnap reggelért, hogy időben ágyba kerülünk.

Armin van Buuren, Current Civil és a Sex, Love and Water szólt a Körmendefemen, is lassan el is érkezett a búcsú ideje, és véget ért a mai délutánunk. Remélem sikerült egy kis társaságot, jó zenéket és néhány érdekes gondolatot is becsempészni a napba. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, én Tóth Cili voltam, holnap ismét itt leszek majd a szokott időben, délután 1 és 5 között, addig pedig kívánok önöknek egy nyugodt estét, jó pihenést, és ha lehet, ma este próbáljanak meg egy kicsit hamarabb vízszintesbe kerülni, mint én szoktam. Vigyázzanak magukra, pihenjék ki a napot, és holnap ugyanitt folytatjuk a Körmendefemen, a Város Rádiójában. Szép estét!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
3: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
3: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
3: Jogomvan.hu.
2: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
6: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes

0: sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár ide jött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Böki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megállóhelyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni, és a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben részvevő fiatal tehetségeket vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
1: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a 3 kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
3: Sporthírek.
1: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A Viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A Körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a Szombathelyi Város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a 2 bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
4: És most
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. 15 óra.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizont bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizont bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varia áruház emeletén. Horizont bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újraindult a gyümölcs, préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a Körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium. Ez azonban

0: nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
1: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
0: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a Vaol. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
2: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csalló közi Őrsújfalú Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
0: Ismét fogadja az őszi termést az Oszkói Hegypásztor kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi Zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
3: Sporthírek.
0: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese Körment Kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
3: Időjárás jelentés.
0: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új tulajdonossal folytatja az ADA Görmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Görmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
2: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Böki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja,

0: ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy másfél kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A Vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megállóhelyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
1: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni. És a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben résztvevő fiatal tehetségeket, vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiaiban, a kommunikációs vérkeringésébe.
0: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a három kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei 7 jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
2: Sporthírek.
0: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A Viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A Körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a Szombathelyi Város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
0: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újraindult a gyümölcs, préselés oszkon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a Körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Körösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek. Ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél

0: Eszközösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgálja, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen 3 alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
2: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Városjubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. Az eseményen fellép a Csalló közi Őrsújfalú Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az Oszkói Hegypásztor kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi Zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
3: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese Körment Kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
3: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
3: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új tulajdonossal folytatja az ADA Körmenden. Hosszú távra rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
2: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
1: A Böki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megálló helyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.

0: tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütiét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes, glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni, és a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben résztvevő fiatal tehetségeket vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
1: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a három kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány István az idei hét jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A Szombathelyi Színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
2: Sporthírek.
1: Október második hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A Viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A Körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a Szombathelyi Város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. A rendezvény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. A rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad majd elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti. Ma Rajner Ágotával, az Üss a hasadra színpad vezetőjével vállalkozunk arra, hogy a művészeti csoportjuk 19 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. Ezt a témát kínálja önöknek meghallgatásra a magazin szerkesztője Pogács Mónika.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a hát.

0: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. A rendezvény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs tollából ad elő 2 komédiát. A 19 éves Üsse hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17:30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a vasvári színjátszás 40 évéről. A rendezvényen fellép a Csallóközi Őrsúly falu Nívó díjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad majd elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti. Ma Rajner Ágotával, az Üsse hasadra színpad vezetőjével vállalkozunk arra, hogy a művészeti csoportjuk 19 éves történetének néhány fontos mérföldkövét felidézzük. Rajner Ágotával beszéltünk meg egy visszatekintő interjút a vasvári színjátszás múltjára, több időintervallumot is át lehetne tekinteni, de mi abban egyeztünk meg, hogy a hozzád kötődő Üsse hasadra és egyéb színházi formációk kapcsán körülbelül 19 évre tekintünk vissza. Milyen mérföldköveket találsz fontosnak megemlíteni ebben?
1: Mikor először beszéltünk, akkor nagyon nehéz feladatot adtál, mert 19 év alatt igazából 27 drámát, 10 verszínházat állítottunk össze, meg számtalan műsort, aminek nem is tudjuk a számát. És hogy igazából ebben mik lehetnek a mérföldkövek, és mit emel ki az ember, az nehéz kérdés. Ezen gondolkodtam most már napok óta, hogy mit emelünk ki, amikor a legtöbben álltunk a színpadon, a legkedvesebb díjunkat hozó előadást, amiben a legnagyobb együttműködés volt, amit a közönség szeretett a legjobban, és ezen elmélkedtem, hogy vajon mi az, ami tényleg mérföldkőnek számít. Hát nyilván a kezdet az első, tehát a kiinduló kő, az első létrehozott előadás, az biztos, hogy meghatározó volt, mert elindított valamit, elindított egy olyan folyamatot, amiben nagyon sok fiatal edződött, akik közben felnőttek, tehát egy igazi közösség formálódott, tehát a kezdet az biztos, hogy az első, a kiinduló pont.
0: A kezdetnél még akkor már, hogyha tényleg a 0 kilométernél a 10 szempontotokból itt tartunk, akkor mi hozta ennek az ötletét? Mikor, hogy emlékszel vissza, hogy formálódott meg benned az ötlet, és mik voltak az első lépéseid ebbe?
1: A 15 éves évfordulónkon született egy kiadvány, abban írtam én is, meg mindenki, aki csapattagja volt az Üsse hasadra színpadnak, és abban volt egy mondat, amiben elhangzik az, hogy a kamaszok kifelé kiabálnak, befelé suttognak, vagy fordítva, befelé suttognak, és kifelé kiabálnak. És hogy őket egy picit formálja az ember, vagy közösségé kovácsolja, ez volt a kiinduló pont. Igazából mi nem is színház voltunk, ugye, hanem ifjúsági klub a művelődési házban, ahol művelődés szervezőként dolgoztam, és közben játszottam Körmendenén színjátszóként, és ők kérték, hogy mi lenne, ha mi megpróbálnánk mi is. Úgyhogy igazából ez innen indult, nem is színháznak indult az elején, hanem a fiataloknak a átjolgatásából, vagy inkább útkeresésének a támogatásából kezdődött.
0: De milyen érdekes, hogy erre maga a színház műfaja ajánlkozott szinte magától, ahogy mondod, szóval bármi is lehetett volna ezeken a foglalkozásokon, már mint értő foglalkozás, szociológiai, vagy bármilyen más terápia szintű foglalkozás, de a színház és a dráma pedagógia látta fontosnak magát te elét helyezni, és te megéltél a helyzetet.
1: Kiegészíteném azzal, hogy úgy éltem a helyzettel, hogy nyilván a várostól, meg az intézménytől, ami ugye nyilván kulturális központ, volt egyfajta elvárás is minden rendezvényre, meg programra, hogy az ember azt méltóképpen ünnepelje meg. És a kettő azért csatlakozott, tehát először nyilván a nemzeti ünnepeinken, meg a városnapjain léptünk fel, először csak versmondásokkal, aztán később együttzenéléssel, tehát a kettő ott találkozott egy picit, hogy az önkifejezési forma keresés találkozott egyfajta városi, kulturális intézményi igénnyel.

0: 19 éves idén az Üss a hasadra színjátszó csoport, a Vasváron működő közösség is egyike lesz, aki visszatekint múltjára azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával szombaton 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Rajner Ágota egyesület vezetővel beszélgettem a csoport történetéről, történetének mérföldköveiről.
1: Igazából színházi előadás, ami feltételezi a nézőközönséget is. Hány helyen sikerült bemutatni, zsűri előtt bemutattátok-e? Mi a történet ennek?
2: Ennek a darabnak konkrétan az, hogy minősítést kapott ez a darab is, de hát összességében 17 díjunk van, meg 5 impro díjunk, tehát nem annyira jegyzeteltem én már ezeket fel, de arra vagyunk a legbüszkébbek ennek kapcsán is, hogy a közösségi alkotói külön díjat kaptunk erre az előadásra, ami a legkedvesebb díj a számunkra, tehát ezért is tartom mérföldkőnek ezt az előadást, az első előadást, mert abban lehetett érezni, hogy mindenki úgy oda tette magát, és tényleg úgy játszotta, hogy egy igazi nagy színházban játszanak, miközben barátokból állt a csapat, és egymáshoz kötődő, ragaszkodó embereknek a közössége lett. És ezt az előadást tükrözte is, azt gondolom.
1: És a csapatnak a fejlődés történetében aztán miről beszéljünk egy következő állomásként?
2: Én kiemeltem a legnagyobb együttműködéssel létrejövő előadást, mert azt meg társadalmi szinten tartom fontosnak. Ez a Feneketlen tó legendája volt, ami szintén ugye a város legendáihoz tartozik, és az előadás pedig úgy jött létre, hogy az akkor már régóta működő Vasvári Játékszín, az ő általuk működtetett Mákszem színpad, aki pici gyerekekből áll, akkor az Üss a hasadra színpad, tehát mi, közös együttműködéséből állítottuk úgy színpadra, hogy még saját élő zenei zenekarunk is volt, akkor Kígyó Bennek hívtuk a legenda szereplője nyomán, és igazából ők pedig egy települési zenekar voltak fiatalokból. És ezt is egy olyan mérföldkőnek éreztem, hogy megszületett valami olyan, ami a település, a civil együttműködők összhangján alapult, és ennek egyébként, ugye az előbb kérdezted a közönséget, például a közönség szempontjából az egyik legnézettebb előadása volt ennek a 20 évnek.
1: Még mielőtt további fontos mérföldkövet említenénk, párhuzamosan azért beszéljünk továbbra is a csapatról. Ugye most már azért jócskán benne vagyunk az időben, voltak csatlakozások, voltak eltávozások ilyenkor, amikor erről beszélünk, erről az összefogásból született színházi előadásról, akkor éppen hol tartott a csapatod létszáma, összeállítása?
2: Mármint a legendánál?
1: Igen, a legendánál.
2: Hú, hát akkor is, hát ott 10 fölötti játszom volt nekem, a Vasvári Játékszínnek szintén, a Mákszem csapat is legalább 10-12 kicsiből állt, és a zenekar is 6-7 fős volt, 7 fős volt akkor pont a zenekar, igen.
1: És ugye, mivel hogy teltek az évek azokból a fiatalkákból, akik kezdetben csatlakoztak hozzá, hát fiatal felnőttekké váltak, továbbra is szoros volt a kohézió a csapatban, az összetartás, a barátság.
2: A barátság és a kohézió az kitart, az a mai napig él és megvan. Nyilván az élethelyzetek változása, tehát a családalapítástól kezdve a tanulmányokon át a munkahelyekig hoztak nyilván változásokat. Volt, aki elhagyta a csapatot, volt, aki elment, aztán visszajött, volt, akinek született 2 gyermeke, addig nem volt köztünk, és most újra játszik velünk. Van, akinek azóta már 3 gyermeke van, és éppen most nem játszik, mert most született meg a legkisebb. Tehát változás mindig van, most nem vagyunk a színpadon 10 fölül létszámmal. A barátság meg a kohézió az most is tart és kitart. Az utánpótlást érezzük egy picit nehézkesebbnek, hogy tudjunk abba az irányba is előrelépni, bár azért a tavalyi évben volt egy kis Üss a hasadrácska, mi csak így neveztük el, 4 picivel, most már azokból a gyerekekből, akik a mi gyermekeink igazából, és akikhez csatlakozott még osztálytárs.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programokkal várják az érdeklődőket Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba szombaton 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. Az Üss a hasad színpad 19 éves idén, vezetője Rajner Ágóta, őt kérdeztem a színjátszó csoportról.
2: A legendánál tartottunk, mint mérföldkő, mi legyen a következő fontos, amiről a színjátszó csoport történetében beszéljünk?
3: Hát én írtam még olyat, ami azt mondja, hogy a legtöbb díjat elnyert előadás volt, de igazából nem is ezért fontos nekünk, hanem mert érzelmileg született ott is egy nagyon megható előadás, az pedig a Egressi Hubai fényhozó előadásra, ami Madách Imre életét dolgozta fel, és ez is egy különleges előadásra sikeredett. De hát azért az, hogy két rendezői díja van, meg két külön színészi díja is van a fesztiválokról, az azért a szakmai oldalról is mutat, hogy jól sikerült az előadás, de érzelmileg is nagyon-nagyon kötődünk hozzá. Ez már egy nagyon komoly munka, tehát ez egy nagyon komoly, kemény munka volt ennek az előadásnak a színpadra állítása, ráadásul pont a Covid időszakra esett, tehát egy több éves folyamat lett belőle, de ennek is a Novákat a festőművésszel együtt megálmodott díszletétől kezdve, az élő, szintén élő zenekarral működő zenéje, a zenét is a zeneszerző Grósz Artúr Valentin kölcsönözte az előadáshoz, ő írta át nekünk arra, hogy nekünk az jó, és hát amikor azt kérdezett, hogy jönnek, mennek például, ugye ebben az előadásban már énekelt az a Csiri Alexandra, aki ma már Presser Gáborral zenél, és Vasváról indult, és akkor ezekben mind vannak ilyen kis érzelmi impulzusok. De a játék volt az, ami tehát a Majtényi Annát, a Fráter Erzsébetet, meg a Madách Imrét játszó három szereplőnek ez egy óriási érzelmi játék volt, és akkor a több apróság is, tehát amikor Lucifer mozgásban van a színpadon, de más kölcsönzi a hangját, és egyébként amikor már máshol járunk, és a kicsi lány kölcsönzi Éva hangját, aki már a pici is a sadrácska, tehát ez az előadás volt megint egy olyan mérföldkő, ami szerintem mindenkiben nagyon mély nyomot hagyott, és a nézőkben is.
2: És megint mielőtt tovább mennénk, egyébként szinte a elmondottakban, amiről szóltál, ott volt kicsit a válasz is, hogy amellett, hogy ez a színjátszó csoport tényleg a személyiségfejlődésben segít a tagoknak, meg fontos a kapcsolatok, az erős barátságok erősítése, emellett tényleg tehetséggondozói szerepet is vállal, nem direktben, de mégis kitermelődnek úgymond a tehetségek.
3: Amikor egy fiatallal találkozol, vagy nem feltétlenül fiatallal, de aki szeretné magát kipróbálni, sokszor olyan ajtókat tudsz megnyitni benne, amit önmagáról sem gondolt, hogy ő arra képes. És nyilván nekünk nem műhelyszerűen működünk, mint tehetséggondozó közeg, mert erre nincs se időben, sem térben lehetőségünk, de mégis a próba folyamatok alatt nagyon-nagyon sok olyan dolgot meg lehet mozgatni, ami a beszéden, a zenén, a mozgáson keresztül egy önkifejezéssé válik, majd utána a másoknak megmutathatóvá is teszi a lelkét, az embereknek a belső világát, és azért egy fejlődésen mindenki átesik, és ezek a fejlődési szintek nyilván eltérőek, tehát amikor valaki csatlakozik, vagy újként belép, akkor ő még nyilván nem ott tart, mint az, aki már 5-6 éve játszik, de valahogy mégiscsak 1-2 év alatt hozzá tud nőni, tehát el tud érni ugyanazt a szintet, ahol a többiek már vannak, és nyilván van, aki, tehát valamiben mindenki tehetséges. Én mindig azt látom, hogy mindenkinek vannak erősségei. Van, akinek színpadi jelenléte nagyon erős, van, akinek a szövegmondása és értelmezése, van, akinek az improvizációs készsége, és az, hogy a történetet fejlődően, ritmusában nagyon jól tudja vinni, hogy a többiekkel való kontaktusa, van, akinek a helyzet felismerése és az azonnali reakciókészsége, és mind mindenkiben meg lehet találni azt, amiben erős, és akkor együtt jön létre az, amit már a közönség nyilván.

0: 19 éves idén az USA Hasadra színjátszó csoport, a Vasváron működő közösség is egyike lesz, aki visszatekint múltjára azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával szombaton 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Rajner Ágota egyesület vezetővel beszélgettem a csoport történetéről, történetének mérföldköveiről.
1: Említetted, hogy ez az előadás, ez a Covid-hoz kötődik, tehát a 2020-as éveknél járunk már. Következő mérföldkőként mit említenél?
2: Mindig maradnék egy picit a lelki világunknál, mert valamiért mindig ehhez kötődünk a legjobban. A legmegrendítőbb előadás, ami egyébként nem egy színházi, nagy színházi dráma előadás volt, hanem egy október 23-ai előadás, ami az ünnepre készült, és egy helyi kis falu Magyar Nádajának a helyi történetéből. És az meg azért volt megrendítő, mert amikor az előadás Magyar Nádaján zajlott, akkor ott volt az a hölgy, idős hölgy, aki átélte 1956-ot, és akinek a történetéből írtuk az előadást. És amikor a hölgy a végén sírdogálva odajött hozzánk gratulálni, és akkor az egész Magyar Nádaj kis közösség állva tapsolt, és így egy közös fotót kérte a színházzal, akkor megint valami olyan lelki dolog született, amit addig soha nem éltünk át.
1: Érdekes történetek, meg tényleg érdekes fejlődés története a színjátszó csoportnak. Van-e még, amit megemlítenél, mert most már tényleg nagyon a mai időszakunkban járunk, de van-e még fontos, amiről beszélni?
2: Azt említeném meg még, hogy ugye bizonyos időszakban, illetve még ma is, ugye sokszor versszínházi előadásokat viszünk színpadra, illetve nem csak színpadra, hanem ugye Vas meg Zala megyében jártunk versszínházi előadások a középiskolákba. És ebből nem emelnék ki úgy egyet, hogy most melyik volt a legjobb, vagy ami a legközelebb áll hozzánk, hanem itt is magát azt a folyamatot, meg azt az érzést, amikor azt át lehetett törni, vagy át tudtuk törni, hogy igenis a kamaszokat 45 percig, vagy akár 60 percig leköthet a kortárs versekkel, összeállított előadásokkal, nyilván ezek izenések voltak, és utána rendhagyó irodalomórákat tartottunk, és ezek is nagyon-nagyon nagy élmények voltak számunkra, miközben ugye a versnek a birodalmában kalandoztunk, és akkor itt is megint ugye csatlakozott hozzánk Nagy Gábor, József Attila díjas költő, aki nagyon sokat segített, és ennek kapcsán mindig eszembe jött, hogy a más művészeti ágakkal való, emberekkel való találkozások mindig hoznak valami újat, valami új erőt, olyan új utat, amiben megint kalandozni lehet, ami megint kiteljesíthet minket másfelé. És akkor még persze a fesztiválok világa, mert nyilván az ember nagyon szeret fesztiválokra járni, és hát nyilván ebben is voltak fokozatok, fázisok, hogy mennyire volt szüksége a csapatnak a jó szóra, vagy az elismerése. Mikor volt az a fázis, amikor annak örült, hogy másokkal együtt lehet, más társulatokkal megbeszélheti a saját problémáit, a saját színházi életét. Tehát, hogy mikor, mi volt fontosabb. Mikor az elismerés, mikor pedig a közösségi élet, az együttlét, az együttjáték.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: 19 éves idén az Üss a hasadra színjátszó csoport. A Vasváron működő közösség is egyike lesz, aki visszatekint múltjára azon az eseményen, amelyet Vasvár újra városávatásának 40 éves évfordulója alkalmából szerveznek színházi tematikával szombaton 15 órától a Nagy Gáspár Művelődési Központban. Rajner Ágota egyesületvezetővel beszélgettem a csoport történetéről, történetének mérföldköveiről.
2: Ha a fesztiválokat említjük, akkor Vasvárnak van a színjátszók, amatőr színjátszók körében egy nagyon elismert, nagymúltra visszanéző fesztiválja. Ennek szervezésében ti is nagy feladatokat vállaltatok mindig, nem?
3: Hát gyakorlatilag a kezdetektől, ugye a Vasvár Játékszín kezdte el egyszer nagyon régen, aztán a későbbi korban kezdtük újra, tehát ott volt egy szünet, és akkor utána kezdődött újra a történet, és gyakorlatilag az újkori történetnek a kezdetétől ott voltunk, ami ugye azt jelenti, hogy nyilván a csapatok meghívásától kezdődően egészen odáig, hogy az Üss a hasadra tagjai voltak, az érkező társulatok idegenvezetői Vasváron, személyesen egyesével minden csapatnak, nyilván minden munkában a részt tudtunk venni a pakolástól, az információs pulton át, a szórólapozásig, a közönségszervezésig, tehát gyakorlatilag minden elemét a fesztiválnak a csapattagok egyesével átélték, és közösen meg persze az egészet, miközben mi is játszottunk sokszor, tehát a nehézsége sokszor meg abból adódott, hogy mikor mi játszunk, akkor éppen most nem tudok segíteni neked.
2: Ugye a vasvári színjátszó találkozóról beszélünk, és óhatatlan, hogy arról is ne ejtsünk szót, hogy ezt az, hogy most a 19 évre visszatekintünk, annak az ad apropót, hogy a város újra városá alakulásának 40. évfordulójára készült találkozóval az Üss a hasadra is, és a többi vasvári jeles színjátszó csapat. A te meglátásod szerint a színjátszás, a te csapatod, maga a színjátszás mit adhat a városnak, amitől fontos, hogy még több lehessen Vasvár? Szerinted a színjátszástól több lehet-e Vasvár?
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és minden napi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Én azt gondolom, hogy a városnak a kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, legyen az egy adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, vagy akármilyen közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül, a kis szerveződések nélkül gyakorlatilag azt gondolom, hogy nincs a városnak igazából saját kultúrája. A város kultúráját ezek a szövetek, ezek a közösségek adják. A színháznak az az előnye, hogy nyilván a mások előtt való megnyilvánulásban sokat segít. Tehát egy beszédben, egy kiállásban egy támogató egyesület, egy támogató csapat, egy támogató szakmai minőség, ami egy picit meg tudja ezt emelni. De nyilván ez igaz a zenére is. Tehát csatlakozott hozzánk a zeneiskola is erre az ünnepségre, és ott is ezt érzem, hogy nyilván az, hogy ők a zenei tudásukkal szintén emelik ezeknek a

0: A Színház Örök című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programokkal várják az érdeklődőket Vasvárra a Nagy Gáspár Művelődési Központba szombaton 15 órától. Az eseményen két vasvári színjátszó csoport visszatekint egy kerekasztal beszélgetés során múltjára. Az Üsse Hasad színpad 19 éves idén, vezetője Rajner Ágóta, őt kérdeztem a színjátszó csoportról.
1: És ennek kapcsán, vagy ehhez hozzátéve eszembe jut az is, hogy tényleg így a városi megnyilvánulások, programok, ünnepek minőségét emelik a közösségek, ugyanakkor a produkciókkal, programokkal a városból megjelenő városlakókat, helyieket pedig élményhez juttatják. Ez is a város szerethetőségét vagy élhetőségét növeli, nem?
2: Igen, és hát gyakorlatilag még akkor tenném, csak hogy ne felejtsük el azt sem, hogy a fesztiválokon való megismerkedések és kontaktok, azok egyébként a városba hozzák a következő olyan előadásokat a társcsapatok meghívásával, ami szintén hozzátesz a város kulturális életéhez. Most éppen ugye Ősújfaluból érkeznek majd hozzánk, de számos meghívása volt a Vasvári Játékszínnek is, nekünk is. Hát régen a játékszínnek kapcsolatban, hát oda vezethető vissza a Beregszászi Színházzal való kapcsolatunk, de a mostani eseményről is elmondhatjuk, hogy a kapcsolatok révén lesz majd egy kis tombola, és a két támogatója a tombolának jelen esetben is a Szombathelyi Vörös Sándor Színház és az Alaegerszegi Hevesi Színház. És valahogy így teljesedik ki a kör, hogy innentől kezdve a városlakó a két megyébe is a profi színházba kapcsolatot teremt, el tud menni, de ők is jönnek Vasvárra, tehát ebben a pillanatban színesedik a város élete, és ezek a kapcsolódási pontok, ezek is igazából is szép lassan épülnek föl a helyi kis kezdeményezések, a helyi próbálkozásoknak a kapcsán.
1: És akkor, hogy még ehhez a koktélhoz, a koktél cseresznyét föltegyem, hogy ugyanakkor, ha ide jönnek hozzánk a színjátszás apropóján csoportok, akár fesztiválra, akár más közreműködők, fellépők, ők pedig, ha jól érzik magukat a városunkban, akkor annak a jó hírét viszik tovább, tehát az imázsát növelheti ezzel Vasvár, ha jó házigazda.
2: Én azt gondolom, hogy azért igyekeztünk mindig jó házigazdák lenni, és most sem lesz ez másként. Igen, tehát Vasvár például Ősújfaluban úgy fogalom, hogy még nem jártak itt, tehát most lesznek itt először. De hát számtalan olyan társulatot tudnék mondani, akiknek Vasvár az életében fogalom, tehát az AHA színpadnak, a hajléktalan szálló színpadának, de a fesztiválokon megforduló számtalan csapatnak, Nyíregyházától, Erdélyországig, tehát az ők is életükben, akik megfordultak nálunk, Vasvár egy fogalom. És Vasvárra nagyon-nagyon jó szívvel tekintenek vissza. Nekünk most az a feladatunk, hogy ismét, hogy ezt próbáljuk meg mi is úgy viszonozni, hogy ehhez méltók lehessünk, és meg tudjuk ezt őrizni.
1: Zárásul még egy kicsit olyan szempontból tekintsünk a jövőbe, hogy 19 évet tekintettünk, hát tényleg nagyon gyors vonalakban át, tehát ez azért sokkal többről szól, de azért fontos mérföldkövekről szóltunk. A jövőre tekintettel milyen jövőt remélsz az Üsse Hasadra társulatnak, illetve látszik már egy következő mérföldköve a csapat életében?
2: Hát mérföldkőnek én igazából azt érezném, és ez egy nagy álom egyelőre, azt gondolom, hogy a következő generációt is be tudjuk építeni. És hát nyilván jövőre lesz a 20 éves évforduló, a játékszínnek pedig a 40, ezt se titkoljuk el, a 40. éves. Tehát a következő évben mindkét csapatnak a nagy kihívás az, hogy a fennállási évfordulókat úgy tudjuk megünnepelni, hogy esetleg ismét olyan előadások szülessenek mindkét részről, amik meghatározóak maradnak ezekben a történeti években. Még nem találtuk meg mi magát a darabot, az előadást, de biztos vagyok benne, hogy megint egy olyan ponthoz érkeztünk, amiben az ember ilyenkor visszafelé is tekint, és azt is nézi, hogy a mai kialakult társadalmi viszonyokban, színházlátogatási szokásokban, az ifjúság színházlátogatási szokásaiban, hogy tud valami olyat létrehozni, ami megállja a helyét, és megszólítja a következő nemzedékeket is, és egy kicsit rá tudja hangolni arra, hogy a számunkra örök színház az nekik is élmény legyen, élmény maradjon, és szeressék a színházat.

0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
1: Ennyi volt mai háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Minden fontos, ami a háttérben történik. Ha kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sportszövetségek fogtak össze Szombathelyen. A moratórium után is folytatódik az erdők védelme. Újraindult a gyümölcs préselés Oszkon. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. A fiatal tehetségek támogatásáért és a sport népszerűsítéséért kötött együttműködési megállapodást három országos sportszövetség Szombathelyen. Az úszó, a golf és a tánccsoport szakszövetség közös kampányokat, szakmai programokat és nemzetközi kezdeményezéseket tervez. A megállapodás egyik fő eleme az utánpótlás nevelés és a tehetséges fiatalok felkutatása, segítése. A szövetségek az egészséges életmódot és a magyar sport értékeit is közösen népszerűsítenék. Az összefogást az 58. Szavária nemzetközi táncversenyhez kapcsolódva jelentették be. Újabb felújításokon van túl a Körmendi Mátyás Király utcai tagóvoda. A nyári munkák során a 125 éves épület tornatermében és a mozgókuckóban kijavították a falak lábazatát, szárító vakolatot kaptak a felületek, majd ki is festették a helyiségeket. A két termet az óvodások mellett a szomszédos bölcsőde gyermekei is használják, így a fejlesztés mintegy 180-200 gyermeket érint. Az elmúlt két évben így a régi óvodai rész teljes egészében megújult. Az Arany János utcai bejáratnál található kerítést is lefestették, közölte az intézmény. Szeptember végén lejár a védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken elrendelt átmeneti fakitermelési moratórium, ez azonban nem jelenti az erdővédelmi intézkedések végét. Az elmúlt időszakban felülvizsgálták az idei fakitermeléseket, a magas ökológiai értékű területeket pedig lehetőség szerint megóvnák a beavatkozásoktól, hangsúlyozta az élő környezetért felelős minisztérium bejegyzésében Kőrösi Levente, a biológiai sokféleség megőrzéséért felelős államtitkár.
2: Ez nem jelenti azt, hogy soha többet nem fogunk fát kivágni az erdőbe. Nyilván a másik oldalon ott van az is, hogy tűzifát kell biztosítani az embereknek, ennek is meg kell felelni az erdőgazdaságoknak, de szeretnénk azt elérni, hogy ez a két cél, ez közösen úgy valósulhasson meg, hogy azok az értékek, amiket az erdők őriznek, azok megmaradjanak hosszú távon. Tehát lesznek fakitermelések az erdőkben, de igyekszünk úgy irányítani ezeket a fakitermeléseket, hogy ez a biodiverzitás megőrzését, klímaváltozás elleni küzdelmet szolgál, és mindemellett biztosítsunk tűzifát is a lakosságnak.
1: Szombathelyi cipőboltból is rendszeresen lopott egy büntetett előéletű férfi. A vád szerint tavaly ősszel Szombathelyen és Keszthelyen három alkalommal összesen 8 pár márkás sportcipőt vitt el, több mint 200 ezer forint értékben. Később Nagykanizsán folytatta, ahol további 7 pár cipőt lopott. Az összes kár meghaladta a 370 ezer forintot. A szombathelyi járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott, tudta meg a VAOL. Ünnepel a vasvári színjátszás. Az elmúlt 4 évtizedet egy nagyszabású rendezvényen elevenítik fel a városban. Pogács Mónika információi.
3: A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel október 3-án szombaton a Város Jubileum 40 éves évfordulója kapcsán. A Színház Örök Szerelem című egésznapos rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Az esemény 15 órakor kezdődik Pataki András, Jászai Mari díjas rendező érdemes művész köszöntőjével. Ezt követően a Csokonai Vitéz Mihály díjas 40 éves vasvári játékszíntársulat Hans Sachs-tól ad elő két komédiát. A 19 éves Üss a hasadra színpad a Rózsák a nyílt tengeren című abszurd drámát mutatja be. A délutáni program részeként a Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei is fellépnek. 17.30-tól kerekasztal beszélgetést rendeznek a Vasvári Színjátszás 40 évéről. Az

0: eseményen fellép a Csallóközi Őrsújfalu nívódíjas színjátszó csoportja is, amely egy abszurd színjátékot ad elő. A rendezvényre a belépés ingyenes, a programot tombola sorsolás is színesíti.
1: Ismét fogadja az őszi termést az Oszkói Hegypásztor kör gyümölcsműhelye. Almát, körtét, szőlőt, birsalmát, céklát, berkenyét és répát is feldolgoznak, az elkészült natur préslevekhez pedig 3 vagy 5 literes kiszerelésbe juthatnak hozzá a környékbeli hobbi kertészek. A feldolgozáshoz legalább 100 kg alapanyagra van szükség, ugyanennyi almából általában 60-70 liter lé készül. A civil szervezet tájékoztatása szerint a feldolgozás modern eszközökkel és mezőgazdasági szakértők segítségével zajlik a hegyháton. Rántottába sütötték a talált marihuánát a Szentgróti hegyen. Nem mindennapi recepttel állt elő egy férfi zalában. Állítása szerint szalonnás rántottát készített az indiai kenderből. A zalaszentgróti rendőrök egy hegyi pincénél igazoltattak 4 férfit, az épületben pedig majdnem 300 g droggyanús növényi törmeléket találtak. Ketten azt mondták, utazás közben véletlenül találták a kendert, egyikük pedig úgy döntött, a rántottáját ízesíti vele. A rendőrség kábítószer birtoklása miatt indított eljárást.
2: Sporthírek.
1: Világbajnoki bronzérmet szerzett Horváth Szabolcs, a Castrum Szeg Dinamika Ese, Körment Kickbox szakosztályának versenyzője az utánpótlás világbajnokságon. A körmeni sportoló a viadal 5. napján a full kontakt szabályrendszerben lépett szorítóba. A klub közleménye szerint a versenyző kemény küzdelemben szerezte meg a 3. helyet és a világbajnoki bronzérmet.
2: Időjárás jelentés.
1: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
2: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád.

0: Csabával rendezkedik be a Nestlé Bükön. Októberben indul a városi kosárlabda bajnokság. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Györvári Esztertől hallják. Új tulajdonoshoz került az ADA bútorgyártó cégcsoport. A vállalatot egy horvát bútoripari vállalkozó vásárolta meg, aki a szakmai tudás megőrzését és a hosszú távú működést hangsúlyozta. Az ADA nehéz időszakon van túl. Osztrák anyavállalatai tavasszal pénzügyi problémák miatt csődvédelmet kértek. A mostani információk szerint a magyarországi termelés megmarad, így Körmend mellett a zalaegerszegi és novai egységek is tovább működnek. A vállalat önálló márkával folytatja tevékenységét az új tulajdonos irányítása alatt. Hosszú távra tervez Magyarországon a Nestlé. Erről beszélt Kapitány István a Böki Purina gyár új egységeinek múlt heti átadásán. A gazdasági és energetikai miniszter a fejlesztés technológiai színvonalát és a tudás átadását is kiemelte. A tárca vezető azt ígérte, hogy a kormány továbbra is támogatja a vállalat magyarországi működését.
1: Számomra nagyon nagy öröm, hogy látom, mennyi magyar vállalkozás, mennyi magyar munkavállaló képes sokkal magasabb színvonalon dolgozni, mint előtte, azért, mert ez a gyár idejött. Ez pedig, ha jól csináljuk, akkor tradíciót szül. Ez a világ legnagyobb FMCG vállalata. Minden országban ott van, azt hiszem Észak-Korea kivételével. Itt Magyarországon döntötték el, hogy fejlesztenek, nem 5 évre, nem 10 évre, hosszú távra. Mi minden támogatást megadunk azért, hogy ez a tevékenység a továbbiakban is professzionálisan tudjon működni.
0: A Büki üzem fejlesztésével 3 új gyáregység és egy automata magas raktár állt munkába, az éves termelési kapacitás pedig elérheti az 500 ezer tonnát. Alaposan átalakulhat az iskolai menza Szombathelyen. Az Elamen újabb 14 intézményben vezetné be a szabadszedéses rendszert, ahol a diákok 3 főétel, 2 leves, saláta és gyümölcs közül választhatnak, tudta meg a Szafó. A módszer alapján a gyerekek maguk szedhetnek, és akár többször is visszamehetnek ételért. A fejlesztés részeként az étkezőket is korszerűsítenék, a beruházás értéke meghaladja a 112 millió forintot. A teljes költséget a szolgáltató vállalja, ám a jelenlegi szolgáltatási árak nem változnának. A tervek szerint az átállás októberben a Bercsényi iskolában kezdődhet, majd jövő tavaszig további intézmények következnek. Látványos grafikán mutatja be a Gyesev, merre vezet majd a Zala-Szentiváni delta vágány. A fejlesztés Szombathely és Zalaegerszeg között biztosít a jövőben gyorsabb eljutást. A delta vágány kiépítése szeptemberben kezdődött meg, amint egy 1,5 kilométer hosszú összekötő szakasz régóta tartó problémát orvosolhat. A beruházásnak köszönhetően a vonatoknak a jövőben nem kell Zala-Szentiván állomáson menetirányt váltaniuk. Az új vágány közvetlen kapcsolatot teremt a Vasvár és Szombathely felé közlekedő szerelvényeknek. A vasúttársaság közösségi oldalán található videóban az épülő delta vágány nyomvonala mellett az új megálló helyet is szemügyre lehet venni. Újra várják a nevezéseket a Balaton sütije versenyre. A megmérettetésen idén a klasszikus desszertek mellett mindenmentes süteményekkel is lehet indulni, és külön lehetőséget kapnak a cukrász szakmát tanuló fiatalok. Tudtuk meg Pritzinger Pétertől, a Visit Balaton 365 ügyvezetőjétől.
2: Tavaly már egy nyilvános pályázati felhívás útján több mint 33 süti közül választottuk ki Balaton sütijét. Ennek folytatásaként hirdettük most már 2026-ban is. Az egyik a fő kategória a Balaton sütije 2026, a másik a mindenmentes glutén, laktóz, tejfehérje, tejcukormentes pályamunkákkal lehet itt jelentkezni, és a harmadik az úgynevezett junior kategória, ahová szakképzésben részvevő fiatal tehetségeket, vagy szólóban, vagy párban, vagy trióban, csapatban várjuk az ő jelentkezésüket. Nagyon sok fiatal érdeklődik, és arra próbáljuk őket ösztönözni, hogy ők is kapcsolódjanak be a Balatonnak a gasztronómiai, meg a kommunikációs vérkeringésébe.
0: A pályamunkákat Balatongyörökön értékeli a szakmai zsűri, a 3 kategória győzteseit pedig az októberi Badacsonyi Fügefeszten hirdetik majd ki. Junior Prima díjjal ismerték el Gyulai Zékány Istvánt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagját. A színház film és táncművészet kategóriában idén 40 jelölt közül választották ki a díjazottakat. Az elismerést a legfeljebb 30 éves, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatal művészek kaphatják meg. Gyulai Zékány

0: Bárány István az idei hét jutalmazott egyike, az elismeréseket Budapesten adták át. A szombathelyi színész közösségi oldalán úgy fogalmazott, a díj számára az elmúlt 21 év munkájának fontos visszajelzése.
1: Sporthírek.
0: Október 2. hétvégéjén kezdődik a Körmendi Városi Amatőr Kosárlabda Bajnokság, amelyben 8 csapat szerepel. A Viadal az idei szezontól a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének égisze alá kerül. A Körmendi mezőny mellett szintén októberben rajtol a szombathelyi város környéki pontvadászat is, ugyancsak 8 együttessel. A szezon végén akár a két bajnokság legjobbjai is összecsaphatnak. A szervezők nem zárták ki egy Szombathely-Körmend megyei döntő lehetőségét.
1: Időjárás jelentés.
0: Nyugodt, csendes idő várható a héten délutánonként sok napsütéssel. Csapadékra nem kell számítani. A reggelek hűvösek lesznek, holnap hajnalban kisebb köd is képződhet. Kedden a legmelegebb órákban 23-25 fok valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Planen försvinner, simmar ram i trägen. Görmend FM.
1: Görmend FM.
0: A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten.

0: Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Banki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Banki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország Európai Ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten. Laura Korduca kövesi az igazságügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a belügyminiszterrel és a legfőbb ügyész helyettessel tárgyalt. A csatlakozáshoz szükséges első jogszabálycsomag még idén az országgyűlés elé kerül. További segítséget ígért Ukrajnának a NATO főtitkára Brüsszelben. Mark Rutte azt mondta, a szövetség keleti szárnya mentén ismétlődő drónincidensek azt mutatják, Moszkva célja, hogy megossza a szövetségeseket, elterelje figyelmüket Ukrajnáról és vitákat idézzen elő. A főtitkár szerint az egyik legfontosabb válasz erre Ukrajna támogatásának növelése. Vladimir Putyin orosz államfő elnöki rendelettel tiltotta meg a lakosoknak és a cégeknek, hogy 1 millió rubel feletti készpénzt kivigyenek az országból. A mintegy 4 millió forintnyi összeget csak azok léphetik túl, akik nemzetközi repülőtéren hagyják el az országot, vagy hiteles banki papírokkal igazolják a pénz eredetét. A tilalom megsértése esetén az 1 millió rubel feletti összeget elkobozzák. Megújulnak a balatoni kombkikötők. A Balatoni Hajózási ZRT 6 milliárd forintos beruházással modernizálja a mólókat. Emellett új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók, vizes blokkok és szolgáltató egységek épülnek. A beruházás jövő év végi befejezéséig a kompok menetrend szerint közlekednek.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva. Bad, which one?

De minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos száraz idő. Újabb kihallgatásokat vár a kormányfő az aranykonvoly ügyben. Csütörtöktől kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A központi nyomozó főügyészség korábbi vezetője azt állítja, hogy Orbán Viktor miniszterelnökként személyesen adott utasítást az ukrán pénzszállítók elfogására idén márciusban. Fürth Pál nyílt levelében azt írja, májusban az addig beszerzett bizonyítékok alapján jutott erre a következtetésre, amit jelentett a feletteseinek is, de nem indult eljárás az ügyben. Magyar Péter miniszterelnök között

0: egyenesen. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető bármilyen politikusi nyilatkozatot. Közleményükben konkrét ügyet nem említettek, ugyanakkor idézem, a megfélemlítésükre törekvő jelenlegi és jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyező mondatok ellen emeltek szót. Főként a Tisza párt és Magyar Péter az elmúlt hetekben többször bírálta a vádhatóságot, egyebek mellett hatalomátmentéssel és politikai elfogultsággal vádolta. Nemzetközi betörő bandát fogtak el Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló csapat ukrán rendszámú autóval portyázott a fővárosban, és 10 nap alatt 9 lakásba tört be. Műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak, összesen csaknem 17 millió forint értékben. A gyanúsítottakat letartóztatták. Kezdődik az őszi kulturális fesztivál Szegeden. Csütörtöktől 2 hónapon át 80 helyszínen, 350 többségében ingyenes program várja az érdeklődőket. Lesznek könnyű és komoly zenei hangversenyek, színházi előadások, film- és könyvbemutatók, kiállítások is.
1: Időjárás jelentés.
0: Szerdán is napos, száraz idő várható. A kora reggeli órákban foltokban köd képződhet. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 4-10, napközben 22-26 fok valószínű. A következő napokban is folytatódik a kellemes kora őszi idő, reggelente többfelé fagypont körüli minimumokkal.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit jobb.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos száraz idő. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztettek Budapesten. Vladimir Putyin megtiltotta az 1 millió rubel feletti készpénz kivitelét az országból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Levélben fordult az EP képviselőkhöz Hankó Balázs ügyében a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja. Szerintük a Tisza kormány koncepciós eljárást indította a volt kulturális miniszter ellen. Hankó Balázst őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki hűtlen kezelés miatt. A gyanú szerint a politikus által vezetett Nemzeti Kulturális Alapnál mintegy 17 milliárd forintnyi forrást használhattak fel jogellenesen. Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság. Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB törvénymódosítását. Kósa Lajos pedig akkori Fidesz frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét. Magyarország európai ügyészséghez csatlakozásáról egyeztetett az Európai Főügyész Budapesten.